0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok, köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit május 20-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál ma is Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalomból röviden. A Sibeniki Bíróságon és az Államügyészségen holnap várhatóak a vizsgálat eredményei. A megfizethető bérleti program eddig 1315 kérelmet kapott, ennek 56%-a Zágrábot jelöli meg. Kutatás: a horvát polgárok körülbelül 38%-a tud félretenni a havi béréből.
1: Híreink következnek.
0: Demir Hábien igazságügyi miniszter holnapra várja a Sibeniki Bíróságon és az Államügyészségen végzett ellenőrzés eredményeit. Bejelentette, hogy amennyiben hiányosságokat találnak, fegyelmi eljárást indít az Állami Bírói Tanács és az Állami Ügyészség Tanácsa előtt. Az igazságügyi, közigazgatási és digitális transformációs miniszter azért kérte az ellenőrzést, mert Krisztián Alexics vádlottat a bíróság nem kezelt sürgősségi eljárásként a bűncselekmények sorozata ellenére, beleértve azt a gyilkosságot is, amelyért börtönbüntetést töltött le. A megfizethető bérleti program eddig 1315 kérelmet kapott olyan állampolgároktól, akik a támogatott bérleti modellen keresztül keresnek lakást vagy házat, jelentette ma Branko Bačić területrendezési, építési és állami vagyonért felelős miniszter. A kérelmek több mint fele, 56%-a Zágrábot jelöli meg elsődleges lakhatási célpontként. Ezt követi Split, Rijeka, Eszék, Sziszák, Zadar, Pula és Dubrovnik. A legtöbb kérelmet pedig egyedülállók nyújtották be, mondta Bačić egy sajtótájékoztatón. Egy kutatás szerint a horvát állampolgárok körülbelül 38%-a rendszeresen spórol, míg a polgárok 32%-a hiánnyal köszönti a hónap végét vagy a következő havi bérét. Minden negyedik ember körülbelül 100 eurót takarít meg havonta, 22%-nak sikerül körülbelül 500 eurót. A hagyományos szokások azonban továbbra is jelen vannak, és a válaszadók 39%-a tartja otthon a pénzét, távol a bankoktól. Az egységes piacnak alkalmazkodnia kell a mai kihívásokhoz, a mesterséges intelligencia fejlesztéséért folytatott versenyhez, a sürgős klímavédelmi fellépéshez és a geopolitikai versenyhez, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben. Az egységes piac továbbra is a leghatékonyabb eszközünk, nem csak a jólét, hanem a stratégiai befolyás szempontjából is. Mivel 450 millió emberrel és 18 billió eurós piaccal az Európai Uniónak hatalma van arra, hogy globális mércét állítson fel, mondta von der Leyen. A bizottság elnöke figyelmeztetett, hogy a kérlelhetetlen technológiai változás, a klímaváltozás sürgősége és a geopolitikai verseny azt mutatja, hogy az Európai Uniónak nincs más választása, mint modernizálni és a mai kihívásokhoz igazítani az egységes piacot.
1: Május 20-án 1936-ban született Orbán Otto, született Sauer Otto, Kossuth Díjas magyar költő, eszéíró, műfordító, egyetemi vendégoktató, a Magyar Penklub alelnöke, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Kisgyermekként veszítette el édesapját a II. Világháború legvégén. 1945 után félárvaként Asztelló Gábor vezette, Gaudiopolis Örömvárosban nevelkedett. Érettségi vizsgát 1954-ben tett, majd többszöri próbálkozást követően 1956-ban vették fel az ELTE bölcsészettudományi karának, magyar könyvtár szakára. Betegsége miatt csak 3 szemesztert végzett el, 1958-ban kórházba került, s később már nem folytatta tanulmányait, diplomát sem szerzett. Ettől kezdve szabad foglalkozású író. 1962-től tagja a Magyar Írók Szövetségének. 1981 és 91 között a Kortárs című folyóirat rovatvezetője. 91 és 98 között főmunkatársa volt. 1998-tól az Élet és az Irodalom munkatársa volt. Első tanulmány útján Indiában járt, 1968-ban, 76-ban pedig az USA-ban. 1987-ben a St. Pauli Hemline Egyetem, valamint a Minnesota-i Egyetem meghívott tanára volt. Már egészen fiatalon, diákkorában kezd verseket írni, hamarosan csodagyerekként tartották számon. Első kötete 1960-ban, 24 éves korában jelent meg. Az 1960-as évekbeli verseire jellemző az erős, közvetlen érzelmi telítettség, ami elsősorban a háborús élményekből táplálkozik, poétikailag pedig a metafora halmozásban, a strukturális metafora alkalmazásában nyilvánul meg. Az 1970-es évek második felétől a költészetében egyre nagyobb teret kapott a versbeszédben az irónia. Lírája a magyar és a világirodalom legkülönfélébb alkotóinak hatását hasonlította magához, József Attilától Allen Ginsbergig. Verseiben egyaránt megtalálhatók a hagyományos, a modern és a posztmodern beszédmódok szemléleti poétika elemei. Műfordítói tevékenysége kivételesen széles körű volt. Fő területei az angol-amerikai és a spanyol nyelvű költészet, de az ókortól napjainkig a legkülönfélébb nyelvekből fordított. 2002. május 26-án 66 éves korában hunyt el. Ugyanezen a napon, de 1893-ban Miskolcon született a magyar származású Schweitzer Pál. Schweitzer Henrik ismert kerékpár kereskedő fia volt. Az első világháború során szerezte diplomáját a műegyetemen. Elméleti és gyakorlati tudásának továbbfejlesztése véget. 1920-ban áthajozott az Amerikai Egyesült Államokba, hol kezdetben munkásként dolgozott egy New York-i gépgyárban, de csak hamar szerszám szerkesztéssel bízták meg. Innen 1922-ben Pontiacba, az Oakland Motor gyárába ment, ahol motorkonstruktőr lett. A dízelmotorokról írt két tanulmányának megjelenése után 1923-ban tanársegédnek hívták meg a Pennsylvániai Állami Egyetemre, majd 1927-ben társtanárra nevezték ki. Itt nem csak az elméleti oktatást emelte magas színvonalra, hanem az általa létesített motorkísérleti laboratóriumban a gyakorlati képzést is. Schweitzer munkatársaival a dízelmotorok teljesítményével és hatásfokával kapcsolatban folytatott kísérleteket. Rudolf Diesel nagyméretű szerkezetéből könnyebb, hatékonyabb erőforrás parázsoltak. A laborkutatásai megnyitották az utat a személyképgocsikban, teherautókban és autóbuszokban történő használathoz. Számos olyan cég, amely belső égésű motor gyártott, kért tanácsot a laboratóriumból termékeik fejlesztése érdekében. Schweitzernek, akit 1936-ban rendes tanárrá neveztek ki, összesen 23 önálló szabadalma volt. Ezek között volt a dízelmotorban fellépő hibák okainak gyors feltárására és kiküszöbölésére szolgáló, tolókás diagnosztizáló, amit az amerikai haditengerészet különösen a tenger alatt járókon használt nagy sikerrel. Az egyetemi katedráról 1957-ben vonult nyugalomba, de sem előadói, sem alkotói tevékenységét nem hagyta abban. Előadásokat tartott Amerikában, Európában és Japánban. Amikor 1964-ben, 28 évi távollét után újra hazalátogatott, készségesen bekapcsolódott a GTE gépjármű és motortechnikai szakosztályának munkájába. Előadást tartott a BME-n, ahol ismertette egyik a legnagyobb jelentőségű tanulmányát, az Optimizert, és bemutatta annak első demonstrációs célokra készült példányát. Kiszámította, hogy egy elektronikusan szabályozó Optimizer alkalmazásával 40% üzemanyag megtakarítást lehet elérni. Számításainak helyessége igazolódott. A berendezés továbbfejlesztését pedig, mint az Optimizer Control Core, egyik alelnöke biztosította. A BME 1967-ben tiszteletbeli doktorává avatta volt tanítványát.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.